amikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestrált.

0: A fiatalok is szeretik a Rádió Maestránt, mert jól érzik magukat, mikor hallgassák.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690
2: 954 FM.